Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Kis Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Podcastet. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására. Jóváhagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget. A végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a magyar energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépésre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagálta a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntető eljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget. A végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a magyar energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Limbo! Limbo!
2: Gyerünk, gyerünk! Indul a hathengeres limbo hintó. Aki átbújik a lép alatt, velünk jöhet.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, a hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítás értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhető kisebb mennyiségben, és július 5-e, 10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop. Ma is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, felhő alig lesz az égen, általában gyenge mérsékelt marad az északi északkeleti szél, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is alig lesz felhő az égen, a perselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Hajnalban 14-22, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
1: Szia Cintia!
2: Zsolti, téged a Non-Stop Vokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
3: Így van.
2: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
3: Köszönöm kérdésre. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a kongresszterepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 8-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brother-nek a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
2: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
3: Ez bárki meg tudja tanulni.
2: Tényleg?
3: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
2: Wow.
3: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
2: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
3: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
2: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
3: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, kétszer 12 000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
2: De. És Malek Miki volt a mentorod.
3: Így van.
2: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
3: Már mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, de most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
2: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
3: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
2: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
3: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
2: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
3: Nem, köszönöm.
2: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár, is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félre raktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát, hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingre, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson egyveleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RT. Ismertek az utcán, autogramot adtunk, közös

0: amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismerte egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnéztek 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videoklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és ilyen forgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat
0: esküvő
1: csinálok.
0: Esküvő, igen. Ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiába, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készletereig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párokkapukat is kihelyezték. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasútársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már ma vagy holnap kora délelőtt, mert a délutáni és reggeli csúcsidő garantált a teltház, és mindenkinél legyen ivóvíz. Míg a budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki panelek és a használt téglalakások többségé viszont gyorsult. Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82-ről 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A nyári szünet előrehozását javasolják a tanárok. A tanítanék mozgalom több fontos módosítást javasolt a döntéshozóknak. Egyebek mellett azt szeretnék, hogy hozzák előrébb a tanév végét egy héttel, mert a nyári hőségben már alig lehetséges érdemi munka. Arról nem is beszélve, hogy a szóbeli érettségi vizsgák is jelentős terhet jelenthetnek a középiskoláknak. Önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre a Katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A kezdeményezés gondolata mintegy két évvel ezelőtt született meg, már a rendelkezésre állnak a működéshez szükséges engedélyek és a technikai feltételek is. A világ vége időpontját már sokan próbálták megtippelni több-kevesebb komolysággal. Van olyan Nobel-díjas fizikus, aki szerint az emberiségnek már csak néhány évtizede lehet hátra, míg egy brit szuperszámítógépes modell sokkal távolabbi jövőt vázolt fel, és nagyjából 250 millió évvel számolt. Mindezek figyelembevételével a kutatók számítása szerint összesen még nagyjából 2,3 millió ember születhet meg a történelem során. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben évente körülbelül 130 millió gyerek jött világra, akkor nagyjából 17.100 év kellene ahhoz, hogy elérjük ezt a számot. Ez alapján pedig az emberiség vége valamikor 19.100 körül jöhet el. Felhőtlen, derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadékot sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Holnap is derült, száraz idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, míg délutára 34-39 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis... ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépésre!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: következik.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
8: Reklámot hallottak. A múlt...
9: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készletereig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párokkapukat is kihelyezték. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már ma vagy holnap kora délelőtt, mert a délutáni és reggeli csúcsidő garantált a teltház, és mindenkinél legyen ivóvíz. Míg a budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségé viszont gyorsult. Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82-ről 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A nyári szünet előrehozását javasolják a tanárok. A tanítanék mozgalom több fontos módosítást javasolt a döntéshozóknak. Egyebek mellett azt szeretnék, hogy hozzák előrébb a tanév végét egy héttel, mert a nyári hőségben már alig lehetséges érdemi munka. Arról nem is beszélve, hogy a szóbeli érettségi vizsgák is jelentős terhet jelenthetnek a középiskoláknak. Önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre a Katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A kezdeményezés gondolata mintegy két évvel ezelőtt született meg, már a rendelkezést állnak a működéshez szükséges engedélyek és a technikai feltételek is. A világ vége időpontját már sokan próbálták megtippelni több-kevesebb komolysággal. Van olyan Nobel-díjas fizikus, aki szerint az emberiségnek már csak néhány évtizede lehet hátra, míg egy brit szuperszámítógépes modell sokkal távolabbi jövőt vázolt fel, és nagyjából 250 millió évvel számolt. Mindezek figyelembevételével a kutatók számítása szerint összesen még nagyjából 2,3 millió ember születhet meg a történelem során. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben évente körülbelül 130 millió gyerek jött világra, akkor nagyjából 17.100 év kellene ahhoz, hogy elérjük ezt a számot. Ez alapján pedig az emberiség vége valamikor 19.100 körül jöhet el. Felhőtlen, derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadékot sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Holnap is derült, száraz idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, míg délutára 34-39 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készletereig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párokkapukat is kihelyezték. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasútársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már ma vagy holnap kora délelőtt, mert a délutáni és reggeli csúcsidő garantált a teltház, és mindenkinél legyen ivóvíz. Míg a budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségé viszont gyorsult. Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82-ről 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A nyári szünet előrehozását javasolják a tanárok. A Tanítanék mozgalom több fontos módosítást javasolt a döntéshozóknak. Egyebek mellett azt szeretnék, hogy hozzák előrébb a tanév végét egy héttel, mert a nyári hőségben már alig lehetséges érdemi munka. Arról nem is beszélve, hogy a szóbeli érettségi vizsgák is jelentős terhet jelenthetnek a középiskoláknak. Önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre a Katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A kezdeményezés gondolata mintegy két évvel ezelőtt született meg, már a rendelkezést állnak a működéshez szükséges engedélyek és a technikai feltételek is. A világ vége időpontját már sokan próbálták megtippelni több-kevesebb komolysággal. Van olyan Nobel-díjas fizikus, aki szerint az emberiségnek már csak néhány évtizede lehet hátra, míg egy brit szuperszámítógépes modell sokkal távolabbi jövőt vázolt fel, és nagyjából 250 millió évvel számolt. Mindezek figyelembevételével a kutatók számítása szerint összesen még nagyjából 2,3 millió ember születhet meg a történelem során. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben évente körülbelül 130 millió gyerek jött világra, akkor nagyjából 17.100 év kellene ahhoz, hogy elérjük ezt a számot. Ez alapján pedig az emberiség vége valamikor 19.100 körül jöhet el. Felhőtlen, derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadékot sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. A nap is derült, száraz idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, míg délutára 34-39 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1962. 1962 legnagyobb nyári sikereit játszom a mai műsorban.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsoromat.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szombaton harmadfokú hőségriasztás lép életbe, jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, marad a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja, majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerül el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházás miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Posfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Ma is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, felhő alig lesz az égen. Általában gyenge mérsékelt marad az északi északkeleti szél, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Hajnalban 14-22, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim, a következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: szíved. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Tudatos, takarékos visszhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatás Hivatal koordinálja, majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerül el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Posfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Induljon a hét a Kia K4 autóban ülve, és ráadásul gurulva. Na hallgassatok meg, hogy mit kell tudni a gépjárműről menet közben.
1: Na hát akkor most egy kicsit érdekesen indítom ezt a felvételt, hiszen mondtam, hogy az első ajtót azt így egészen kinyílik, illetve a hátsó ajtó is egyébként egész nagyot nyílik, viszont az első ajtónál tényleg szó szerint beültél, és ki kell hajolnod, még az ilyen magas embernek is ki kell hajolni, mint én vagyok, 180 plusz egy kicsit, hogy be tud húzni. Nyilván tök jó, hogy ilyen nagyra nyílik, de közben meg lehet, hogy egy kicsit zavaró is lehet. Bekapcsoltam a biztonsági övet, ha minden igaz, akkor veszem a hangot is, elindítjuk, ha lehetett hallani szépen érzékelt, hogy a kulcs, a gyújtás, meg minden itt van. Szépen beköszön az autó, előttünk ugye azonnal megjelenik az Android autós térkép, az előttünk levő műszerfal az pedig mutatja szépen, hogy mit csinálsz meg, hogy merre vagy. Ha sebességet váltasz, akkor amikor reverse-be rakod az a tolatásba, akkor a tolatókamera azonnal megjelenik, mutatja a segédvonalakkal, hogy, hogy merre van az autónak a meghosszabbított vonala, illetve hogy hova érkeznél. Jó képe van egyébként a tolatókamerának, kicsit szélesebbet lát, és ezáltal ugye tudsz könnyedén navigálni. Ha berakod D-be, akkor ezúttal nem elől nem jelenik meg semmilyen kamera, hiszen nincsen, hanem szépen elindulsz az autóval ki a K4-jel. Hallod a belső égési motort, nyilván ezt fogod is hallani, hiszen ez egyébként nem rossz. Amit én észrevettem az autóban, és ezt rögtön az elején még, mert el nem felejtem, amit én észrevettem az autóban, hogy egy picit, talán egy picit lassabban reagál az automata sebességváltó, mint amit gondolnám, nincsenek fülek a kormánynál, tehát én nem tudsz ott vele pöckölni, viszont ahogy említettem, elhúzod magad felé a kart, és akkor szépen te tudsz váltogatni, akár visszafelé, most legyen visszaváltottam, vagy pedig szépen előre is tudsz váltogatni, ha úgy érzi, hogy túl magasra, tehát túl nagy sebességi fokozatba akarnád váltani, akkor nem engedni, hogy csípoló hangot fogadni. Visszarakod D-be, és akkor már azonnal ő mutatja, hogy egyébként D-be van, illetve most mutatta azt is, hogy D4-ben gurulunk, 37-tel szépen felváltott egyébként egész gyorsan. Említettem, hogy a külső visszapillantó tükörben jól lehet látni, azt nem tudom, hogy említettem, mert már nem is emlékszem rá, hiszen most vettem fel kb. 3 percet, de hát az a memóriám azt nem az igazi már. Szóval, hogy minimális kis keretet kapott, fekete keretet a belső visszapillantó tükör, és a belső visszapillantó tükör most azért hisztetik, mert ugye nem figyeltem az utazókat, a belső visszapillantó tükörben magyarázom azt, mit látok. Tehát a belső visszapillantó tükörnél ugye ez a csapott hátsó ablak, szűk megtűnő hátsó ablakot is egyébként teljesen jól bele rakja, és tényleg mindent érzel, hogy mi van mögötted, és mondom, a két külső visszapillantó tükör pedig teljesen üres és teljesen jó pofa. A lengés csillapítása szerintem jó, nem hangos az autó, azért így ezzel a belső kis motorral sem, nem mondhatnám keménynek a futóművét, de majd mindjárt ki fog derülni, hiszen mindjárt kikanyarodunk arra bizonyos szokásos kis hepés and kupás útra, ez majd mindjárt kiderül, hogy mennyire lesz pattogós vagy hangos az autó.

jól vált a sebességváltó, amikor önmagának kell, amit mondtam, hogy lassabb, az olyankor van, amikor hirtelen gyorsítani akarsz, vagy amikor nulláról el akarsz indulni, ott hajlamos gondolkodni egy picikét, de nem vészes, egyébként teljesen jól csinálja a dolgát. Ha hirtelen gyorsítani akarsz, akkor hajlamos arra, egy picit gondolkozzon, de semmi. És egyébként ezen a borzasztó úton is teljesen jól viselkedik, nem lett hangosabb az autó, nem üt fel, nem érzed azt, hogy ki akarja rázni a vesétet, nem érzed azt, hogy amerikai autós ilyen hajóként üzemelne. Most amiért csíp volt, az az, hogy 51-jel gurulunk, és természetesen a lakotáltat belül csak 50 km per órás a megengedett sebesség. A tempomat itt is, ahogy már említettem, hogy a kormánynak a vastagabbik vízszintes küllőjén, ez a felsőn, a bal oldalra helyezkedik el, megnyomod a kis gombot, és akkor abban a pillanatban annyiban mész, amennyivel akarnád, itt is egy kis pöckökkel tudod növelni, vagy csökkenteni a tempomatnak a megadott sebességet. Szerintem a ülése tényleg nagyon kényelmes menet közben is, ráadásul az ülésfűtése, kormányfűtése az pillanatokat elkezd dolgozni, azért ez nagyon hálás és nagyon jó pofa dolog, én nagyon szeretem, szerintem minden autóban kötelező kellene, hogy legyen az ülés, illetve a kormányfűtés, főleg télen. És nem tudom, még van-e valami, amit kihagytam, de most jön az, hogy akkor megint arra kérlek benneteket, hogy nyugodtan írjatok véleményt, nyugodtan szóljatok hozzá, üzenjetek, ha van olyan autótok, motorotok, kerékpárotok, rolleretek, repülőtök, sárkányotok, vagy bármit, amit be akartok mutatni velem rajtam keresztül, akkor nyugodtan keresetek a Megóba közösségi felületein, vagy akár a honlapon keresztül. Hallgassátok a rádiót, iratkozzatok fel a rádiónak a mindenféle csatornájára, közösségi csatornákra, akár a rádión keresztül is tudtok nekünk üzenni, hogy mégis miről legyen szó, vagy mi ez, amit elfelejtettem, vagy mire lehettek kíváncsiak. Illetve ha van olyan autó, amit mindenféleképpen szeretnétek, hogy beszéljek róla, akkor azt is írjátok meg, mert én csak azokról tudok beszélni, amiket elhozzuk, amiket megkapunk. De ha nektek van olyan, amire nagyon kíváncsiak vagytok, elkérjük és bemutatjuk azt is. Csak itt, csak most, csak nektek.

0: A héten a második autónk az ugye nem lesz más, mint a Ford Ranger PHEV, azaz plug-in hybrid. Hát, ha már megnéztük a múlt héten kívülről, akkor most egy kicsit beleülünk, és bentről is körbejárjuk az autót. Hallgassátok!
1: Hát a Ford Rangerbe beülve ugye a tipikus Ford Ranger kormányt fogjuk látni, hát azért mondom, hogy tipikus, mert hogy tényleg így igazából tök megkülönböztetető, és ami nekem tetszik, hogy nagyon sok Ranger ugyeben az érdekes narancsárga színben szokott pompázni, és itt ennél a Rangernél, ami egyébként kívülről szürke színű, ennél is a narancsárga az megtalálható mégiscsak, ráadásul nem máshol, mint a kormánynak a varrásánál, a bőr kormánynak a varrásánál, ez ilyen dupla varrás, de nagyon szép és nagyon jól néz ki, nekem ez baromira bejön. Illetve a vízszintes küllökön természetesen ott vannak a kezelőszervek, ezúttal úgy néz ki, hogy jobb oldalon ott a telefon, illetve hogy melyik csatornát akarod hallgatni, akár a rádióban, vagy pedig a médiában előre mész, hátra mész, meg ilyesmi, illetve a menüt találod, míg a bal oldalon ott pedig a tempomatot fogod találni, az adaptív tempomatot, valamint a sáv tartó automatikát, hogy mennyire kövess az adaptív tempomat az előtted levőt, és érdekesség, hogy erre a gombra helyezték el azt a, illetve erre az egységre helyezték el azokat a gombokat, amivel a médiát tudod fölhangosítani, vagy esetleg lehalkítani, illetve egy gombnyomással ugye beszélni tudsz a telefonban. Előttünk egy digitális műszer fel van, színes digitális műszeregység, szerintem egyébként jó pofa, jó a színe, jól átlátható, teljesen jól kalibrálható, ez jó pofa. Aztán fölül ilyen, hát erre szokták mondani az okosok, hogy jajajajaj, kopukusz műnök, úristen Jézusom, tehát ilyen borítás kapott, viszont ami már közelebb jön az akár a vezetőhöz, akár az anyósülés előtt levő rész, az viszont már ilyen műanyag, ugyan ilyen gumis műanyag, de puhább már, és ott is megvan a narancsárga varrás, ez egyébként szerintem jó pofa. Jó pofa az, hogy a légbeömlő és a kormány között a műszerfalnál ott is megvan ez a kis narancsárga varrás, illetve a légbeömlőnk az hasonlóan, mint az első hűtő, ilyen összenyomott, lapított mélysejtekből áll, az ajtó és a kormány közötti, a középső mindkét légbeömlő, és természetesen az anyósülés előtti légbeömlő is, és ugye ez a narancsárga, ez nem véletlenül mondtam, mert a White Rack-nek a színe a narancsárga, és ez belül az anyósülés előtt egy ilyen kis feliratként szerepel, és egyébként itt van fölül egy polcunk az anyósülés előtt, ahova tudsz rakni akár telefont, akármit, van természetesen

ha jövünk hátrafelé, illetve visszafelé középre, akkor egy óriási ilyen állított tabletet fogunk itt látni, mindent be tudsz rajta állítani, mindent egyébként nagyon jó az érintőképernyő, és amit imádok, hogy itt viszont megvan fizikai gombokkal, például a klíma, az elakadási jelző, a hangosítás, aztán, hogy hova fújjon, mit fújjon, mennyit fújjon, meg stb. Ez alatt van egy tálcánk, ahova vezeték nélküli töltésre rá tud rakni a telefonodat, valamint van USB-s töltési lehetőségünk, USB, illetve USB-C is. Mögötte van ilyen kis hely, ahova be tudod állítani akár a telefonodat, hogyha éppen nem töltöd, vagy bármit. Van kettő darab pohártartónk, a sebességváltónk az szintén nagyon szépen van megoldva, mert az is bőr, és ott is megvan az a narancssárga varrás, mögötte van a kézifék, illetve itt hátrébb még a könyöklő előtt közvetlenül van négy darab gombunk, az egyik az a parkoláson segít, a másik az ugye terep, meg ilyesmi, föl le tudod emelgetni az autót, aztán van egy EV gombunk, tehát hogy ha van benne annyi energia, akkor akár tudsz elektromosra is csak direktben elektromosra hajtani. Ez ugye nagyon sok városban már kötelező, hogy vannak olyan zónák, ahol nem mehetsz be csak elektromos hajtásra, akkor megnyomod a gombot és úgy mész, illetve van ilyen kis terep gombocskánk, amivel ugye az összkereket tudod, hogy merre mész, meg minden ilyesmit tudsz beállítani. Szerintem ez is jó, és a terep gombocskát, hogyha megnyomja az ember, akkor mellette van egy kis kerek, ilyen kis tárcsa, amit, hogyha pöszkölget az ember jobbra-balra, akkor ugye akár ekóban, akár sportmódban, akár automatikus hibrid, akár négy kerek automata, négy kerék fullon, tehát itt tudsz mindent is beállítani, hogy éppen milyen hajtással közlekedjél, ezt szerintem egyébként teljesen jó, és ugye kicsit lassabban kapcsol, mint ahogy a műszerfalon visszajelezte, de higgyetek el, hogy kapcsol. Van egy óriási nagy könyökről alatti tárolónk, ami egyébként hűthető is, és ott van a szivargyújtónk benne, ez is nekem tetszik, és a könyöklő természetesen bőr és narancsárga varrású. Mint ahogy bőr az ülésünk is, vagy inkább ilyen műbőr, narancsárga varrás, és természetesen a háttámon is rajta van a White Rack felirat, és bőr lesz, műbőr, nem bőr lex, hanem bőr, műbőr lesz a fejtámlánk, ami szintén narancsárga. Hátul is megtalálható a narancsárga szín a bőr ülésben, mégpedig a szélénél, valamint a fejtámlánál, valamint a háttám a szélénél, és ahogy mondtam, ugye hátul öten elférnek, most nem fog hátramászni, de higgyetek el, hogy öten elférnek.

Jövünk az ajtóhoz vissza, mert ott még nem jártunk. Természetesen bőr az a rész, ahol könyökölsz, puha az a rész, aminek az oldalánál az ajtónak rátartod a kezedet. A kezelőszervek tök jó gomb elosztással vannak, az ajtóról tudod egyébként magát a tükröket is behelyteni. Ahol behúzod az ajtót, ott is megvan természetesen az a narancssárga varrás, és ami jó puf, hogy másfeles víz simán elfér az ajtóban, és előtte akár még egy fél literes víz is, a narancssárga varrás, és ami jó puf, hogy másfeles víz simán elfér az

Első hátsó ködlámpa, és innen fogod kinyitni az üzemanyag tartályt is. Aztán, mi van még? Ja, az álaszlopunk elég markáns, de kapott egy-egy kapaszkodót, ilyen fogózkodót mindkét irányba. Az álaszlopunk elég markáns, egész jó pofa egyébként maga a napellenzőnk, és a napellenzőben természetesen ott van a tükör, mindkét oldalon hagyományos izzóval van világítva. Az autó egyébként belülről fekete, ezt sajnálom, hogy egy nagyon sötét, szürke, fekete színű, de hát ez dobta a gép, ilyen van, ez dobta a gép. Szóval röviden ennyit a Ford Ranger belsejéről, aztán mindjárt majd folytatjuk valami mással.

0: És a heti harmadik autó, amiben belekezdünk, az pedig nem más, mint a Volvo ES90-es elektromos csodaszép gépjármű. Körbejárjuk, hallgast!
1: Üdvözlet, kedves emberek! Hát mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Volvo ES90. És amikor először ránéztem a Volvo ES90-re, akkor az jutott eszembe, hogy hát igen, ez egy mostanában megszokott Volvo, de mégis teljesen más, mint a mostanában megszokott Volvók, hiszen sokkal laposabb, sokkal alacsonyabb például az eleje, már maga az orr kiképzése, aztán természetesen az autó is egészen laposra sikerült, ahhoz képest egyébként, illetve annyira zárt a hűtője, hogy így nem is értettem, illetve nem is a hűtője, hanem maga az egész homlok lemeze, ugye itt az orra, annyira zárt, hogy nem is értettem, hogy miért, aztán persze ugye ES90, tehát nincsenek csodák, elektromos autóról beszélgetünk. Természetesen a Volvónak ez az átlós ugye bal oldalról, alulról, aztán jobbra szépen fölfelé mutató kis nyílvesszője,

az szerepel ezen a zárt homlokon, illetve a rendszámtábla alatt van az a bizonyos rész, amit ugye az autó saját maga fog kinyitogatni, attól függően, hogy kellene neki bármilyen hűtés vagy fűtés, bocsánat, vármit ahhoz levegő, és akkor ott alul kinyitogatja ezeket a kis lamellákat. A rendszámtábla alatti rész a zongoralak fekete, és ez egyébként egészen szépen alul az autó széléig végfut, azon kívül ennél az autónál a köd lámpája, az itt teljesen külön alulra lett elhelyezve, és természetesen torkalapács maga a lámpája, illetve az irányjelzője, de ez ugye nem csoda, ezt megszoktuk a Volvo-tól, hogy torkalapácsra van kialakítva mostanában ez a lámpa, és itt is úgy néz ki maga ez a torkalapács, egy sok kis vízszintes téglalap, lapított téglalap kis ledecskéből áll az egész, és az is természetes, hogy ugye ez lesz maga az irányjelzőnk is. A motorháztető az ugye ebben az esetben nem feltétlenül a motorháztető, hiszen ott is van egy tárolórekesz, oda most egyébként maga a töltőkábel van belerakva, nem egy nagy tárolórekesz, de a két töltőkábelt szépen összetekerve bele tudod rakni. Tehát a motorháztető nek a két szélén van egy ilyen kis mélyedés, ilyen kis szépen ívelve két mélyedés, ez természetesen ugye a levegőt fogja terelni az A-oszlop felé, illetve a külső visszapillantott tükrök felé. A külső visszapillantott tükrök azok egyébként nem mellesleg zongoralak feketék, és most egy picit leengedte magát az autó, itt olyan volt, mintha Úristen összeesett volna maga a teleszkópja, a lengéscsillapítója, de ez nem, hanem most már szépen rakja magát parkoló üzemmódba, hiszen mindjárt be fogja magát zárni az autó, vagy remélem, hogy nem. Na, ami fontos, az az, hogy ugye a külső visszapillantott tükrünk az a zongoralak fekete, és a külső visszapillantott tükörnek maga az a konzolja, ami tartja, az kapott ott is radar, tehát ott is figyeli a körülötted levő forgalmat, illetve az autónál, a tetejénél, tehát az első szélvédő fölött is van egy kis kiemelkedés, egy kis kitüremkedés, oda is a lidárt rendszert kapta meg, ez ugye ilyen radar rendszer.

Magához a lidárhoz nem fogom közel vinni a kis telefonomat, mert ugye képes lenne annak a kamera rendszerét is megbolondítani, hiszen ott ilyen infrás, meg mit tudom, milyen rendszerrel ugye működik az egész, ez egy radar, és képes egyébként tényleg a telefonodnak a kamera rendszerét, vagy magát, akár az egész telefont is megőríteni, akár még kicsit le is blokkoltatni, tönkretenni idézőjelbe. Na, sétáljunk el oldalra. Elindulunk oldalra, akkor azt látjuk, hogy ez a zongorlak fekete, amit ugye alul már beszélgettünk, az egészen eljön a kerékjárati ív aljáig, majd szépen végigfut, az egyébként nagyon durván, nem is tudom másképp fogalmazni, nagyon durván, vagy inkább nagyon markánsan kiemelkedő küszöb résznél. A kiemelkedő küszöb részt azt úgy kell elképzelni, nem kinézni, hanem elképzelni, hogy maguk az ajtók, azok ugye az autót, ha fölülről nézed, akkor egy kicsit így beljebb vannak, mint maga a kerékjárati ívek, amik egyébként teljesen lekövetik magát a kereket, és nincsen semmilyen műanyag vagy ilyesmi, és ugyanolyan hófehér, mint maga az autó. Tehát az ajtók azok egy kicsit beljebb vannak, mint mondjuk a kerékjárati ívek, és maga ez a küszöb rész az viszont teljesen végigfut ugyanabban az ívben, mint maga a kerékjárati íveknek a széle, a pereme, meg minden ilyesmi, és ez a elég markánsra sikerült küszöbb rész, ez is zongorlak fekete, majd hátul a lökhárítónak az aja szintén zongorlak fekete lesz. A kerékjárati ív az úgy néz ki, hogy egyébként van egy kicsike kis pereme, egy kicsike kis éle az egésznek, inkább peremnek hívnám, aztán utána van egy kis, ugye befelé megy az autónak a például elől a motorháztető felé, hátul pedig ugye a csomagtér felé, a vál felé, és aztán van még egy picike kis ív a keréknek a felső ívét, azt ott is még leköveti maga a lemez. Az ajtón egyébként még egy vonal van, itt ezúttal csak egy vonal van alul, szépen ez egy kicsike kis ív itt is, az ajtónak, az első ajtónak az elejétől indul, majd a hátsó ajtónak durván, ha megyünk hátrafelé, akkor a kétharmadánál fejeződik be. A kilincsek azok rejtett kilincsek, de így kiemelkednek az egészből, és érdekesség, hogy ennél az autónál egy ilyen kis kártyát fogsz kapni magához az autóhoz, egy kártya lesz a kulcsa magának az autónak, és ha ezt hozzáérinted, akkor fog kinyílni, vagy akkor fog bezárodni, illetve természetesen akár iOS, akár Android rendszerre le tudsz tölteni egy applikációt, és akkor azzal meg tudod osztani a kis kulcsodat, mármint ezt a kis kártyának a kódját, és akkor akár telefonról is tudod nyitni, zárni magát a Volvo ES90-esedet. Innen félig előről, félig oldalról, inkább oldalról, de hogy mégis egy kicsit előrébről nézve is, nagyon látható az, hogy mennyire kiemelkedik a tetején ez a lidár rendszer. Aztán, ami még érdekes szerintem, vagy nem is tudom, hogy ez érdekes vagy fura, na mindegy, ha megemlítem, hogy maga az első szélvédő is eléggé csapottan van kialakítva, illetve a hátsó részénél, az autónak a hátsó részénél, a hátsó ülés sornak ugye a háttámlájával egy vonalban már szépen elkezd lefelé csapódni a hátra, de ez nem egy egyenes vonal, hanem szépen ívelve megy lefelé. Aztán a végén, ott a csomagtér ajtónak a végénél van egy minimális spoiler, de tényleg csak egy minimális spoilerre. Ami viszont sokkal érdekesebb mindennél, az az, hogy az ES90-es, az ugye egy elektromos autó, durván az én használatomban ilyen 510 kilométeres hatótávolság, ez autópálya és országút, illetve város, tehát tényleg szó szerint vegyes használatban. Durván 510 kilométert tudnék vele elmenni, vagy tudtam volna vele elmenni, és ami nagyon fontos, és számomra tényleg érdekes, hogy elektromos autó, és mégis egy hagyományos, nyitott, küllős felniket kapott, aminek a külső éle, a küllőknek az króm színű, és ez a külső éle, ez egyébként hogy is van, 1, 2, 3, 4, 5 küllőből áll, és ezek a külső részéhez, ott a gumival találkozik a perem, ott kis háromszögeket alkotnak. Ez mostanában sok gyártó alkalmazza ezt a megoldást, nekem egyébként tetszik.

Az autóra hátulra rápillantva egyből észre fogjuk venni egyrészt a csomagtérajtónak annál a részénél, ahol ugye elkezd lefelé jönni, ugye függőlegesen, majdnem függőlegesen, ott van egy Volvo felirat középen, fölül, a rendszámtábla fölötti kis kiemelkedésen, azon kívül ennél az autónál is, egyébként természetesen megvan ez a Volvos hagyományos lámpának az imitálása, itt úgy néz ki, hogy a lemezem, illetve a csomagtérajtón van ez az egyik oldalról C betű, másik oldalról fordított C betűnek kinéző lámpatest, aminek a külső éle, illetve felső meg alsó benyúlása, az természetesen ledes világítást kapott, ledes fénnyel van ugye a vörös fény, illetve a közepén pedig ott vannak ugye a tolatókamera, ez a tolató lámpa, bocsánat, meg hát az irányjelző. A csomagtérajtónak a bal alsó sarkán van az ES90-es felirat, illetve, ahogy említettem, alul zongor alak fekete lesz maga a lökhárítónak az alsó betétje. Viszont a lámpatestre vissza, ugye a Volvo-tól megszokhattuk, hogy főleg az X-es Volvo-knál megszokhattuk, hogy a lámpatest az fölnyúlik ugye hát az nem is tudom, a C vagy D oszlop, attól függ, hogy melyiknél veszük, tehát a C vagy D oszlopnak a hátsó részén szépen fölnyúlik egészen az autó tetejéig. A Volvo ES90-es nézte a hátsó lámpás fölfelé nyúlást, ezt pedig úgy oldották meg, hogy ugye említettem, hogy magán a lemezen, illetve a csomagtér ajtón van rajta az a C betű, fordított C betű rész, és a csomagtér ajtó ezúttal ugye a hátsó szélvédővel együtt fog nyílni, illetve azzal együtt nyílik, és a mérnökök a csomagtér ajtónak ebben az üveg részében, ami ugye felnyílik, annak a két szélére helyeztek el sok kis vízszintes vonalat, ledes vízszintes vonalat, és ez lesz ugye szintén a világításunk, illetve a féklámpánk, és egyébként baromi jó pofa, hogy ezzel tényleg azt a régi klasszikus X-es Volvo-s hatást sikerült elérniük a mérnököknek.

És ha már csomagtirajt, akkor nyissunk be. Hátul van egyébként nem mellesleg az L betű alatt, tehát a Volvo-ból az L betű alatt egy tolatókameránk, viszont a hátsó szélvédőnek a közepére, ugye föntre belülre elhelyezték a pótféklámpát, illetve alá elhelyeztek még egy kamerát, ez a belső visszapillantó tükörnek lesz a kamerája, és ott van bent védve, ami viszont fontos, hogy a hátsó szélvédőnek nincsen ablaktörlője. Kinyitjuk a csomagteret, ahogy említettem, nyílik az üveggel együtt, elektromosan nyílik, és egy hatalmas nagy csomagteret fogunk kapni, és ami számomra fura, hogy nem ledes, hanem hagyományos világítást kapott. A világítások alatt van rejtett akasztó, ami úgy néz ki, hogy egyébként így tényleg bele simul, de ezt egy kis gombnyomással, illetve bocsánat, kifordítással te ki be tudod nyitni ezt az akasztót, ez szerintem egy okos megoldás. Azon kívül óriási maga a csomagtér, fel tudod nyitni az alját, itt is elfér egyébként kis háló részünk, egy-két apróság itt is elfér, de csak a csomagtérnek a felét tudod fölnyitni, ugye a csomagtér ajtónak a nyitó részéhez közelebbi felét fogod tudni felnyitni, hiszen előrébb már ott van az akkumulátor. Az ülésünk ezúttal három különálló ülés, amiket egyesével fogsz tudni lehajtogatni, meg becsukni, meg minden ilyesmi, és egyébként nagyon lapos itt a hátul a kilátás, és a középső ülésnek a fejtámlája, az egyébként itt simán bele is tud lógni magába a kilátó térbe, ezt érdemes figyelembe venni. Aztán van hátul egy EV feliratunk, alatt a szivattyútós mihez töltési lehetőség, és van itt kettő gombunk, az egyikkel leengedjük az autót, tényleg, hogy tehát amikor pakolni akarunk, akkor ne kelljen olyan magasat emelni, míg a másikkal pedig természetesen fel fogjuk emelni az autónak a fenekét, és ez mind-mind arra jó, hogy amikor pakolnod kell, akkor ne kelljen olyan magasat emelned, se be, se kifelé. Ez az autónak egyébként a jobb oldalán található, a bal oldalon pedig található még egy kis hálócska, ahova egy csomó mindent el tudsz helyezni, mint amilyen kerékőr, meg láthatósági mellény, meg ilyesmi. Egyébként ez tényleg óriási ahhoz képest a csomagtér ajtó, mint amekkora maga az autó, hogy kívülről ahogy kinézne, és egyébként kívülről kinézve is óriási lesz az autó. Elektromosan nyílt, természetesen elektromosan is fog csukodni. Nagyon finoman lehúzza, aztán kattan, és aztán még a végén be is húzza, hogy biztonságosan be legyen zárva.

0: Olyan rég beszélgettünk Sanyival, gondoltam rácsörgök, és egy érdekes kérdést fogok neki feltenni. Figyeld!
1: Na, szóval hát olyan rég beszélgettünk Sanyival, szerintem már vagy 3 hete, hogy gondoltam ismételten rácsörgök. Szevasz, Sanyi!
2: Köszönöm az érdeklődést, hello, szia Isten!
1: Figyú, egy érdekes kérdés jutott eszembe. Ugye mi már nagyon sokat beszélgettünk közlekedésről, hogy hogyan közlekedtek akár az utcákon, akár tömegközlekedés. Viszont amikor még az előző lakhelyeteken laktatok, hiszen ugye idén költöztetek egy új házba, akkor én nagyon rácsodálkoztam arra, hogy egyszer így mentünk közösen, ugye én egy autóért mentem, ti meg hazafelé, és ugyanazon a buszon utaztunk, és te megfogtad a busznak a kapaszkodóját, meg az ülésnek a háttámláját, és kapásból megmondtad a kocsinak, illetve a busznak a rendszámát, ez ugye belülre is fel van írva. És én így csodálkoztam, és aztán kiderült, így beszélgettünk, ugye privátilag ott szépen elkezdtünk erről dumálni, és kiderült, hogy te megjegyzed a buszoknak a különböző sajátosságai alapján, hogy egyáltalán melyik buszra szálltál fel. Nyilván nem tudjuk, hogy pontosan ugyanaz a buszvezető, de általában még ugye az is lehet, hogy még az is hasonlít egymásra.
2: Most, igen, lehet, igen.
1: Most az új helyen ugye sokat villamosoztok, ha jól emlékszem, akkor talán 2 villamossal is utazol. Itt is kezded megtanulni az új villamosokat?
2: Hát ezek hál' Istennek ilyen régebbi villamos. És,
1: ez a Hannoveri, ugye? Az a magas.
2: A Hannoveri is, de van ez a régi Ganz, ha jól mondom, a 2B villamos. Ez Ganz. A hangjukról meg lehet ismerni. Itt a buszoknál is, ott nyáron, amikor jártunk, azért tudtam a rendszámok alapján is megkülönböztetni a buszokat, mert hallottam, hogy ez már egy újabb fajta busz, akkor angyalkától ugye megkérdeztem a rendszámát korábban, amikor ezek elkezdtek így egyre jobban elterjedni, és akkor tudtam, hogy mindegyik RVY-os az új rendszámol.
1: Aha.
2: Az újabbak, az ugye RVY, az nagyjából ilyen 2019-es, 2020-as forgalomba állást jelentett.
1: Aha, és most a villamosokat megpróbálod én úgy megtanulni, vagy erről így letettél?
2: Hát a villamosokon nincs rendszám sajnos.
1: De hát van nekik is azonosítójuk, ugye ilyen 4-jegyű szám szokott rajtuk lenni.
2: Igen, hát ez nem menne, meg nem is fog menni. Én annak örülök, hogy hál' Istennek ezek tökéletesen működnek, annak ellenére, hogy nyilván nem fiatal járművekről beszélünk, de hál' Istennek tökéletesen működnek, és hogy van elhúzható ablak, és hallod, megy, mint a szél, tényleg azt mondom neked.
1: Megy, mint a villamos.
2: Mint a villamos, igen. Erre csak mindig az jut eszembe, hogy szegény apósom, Isten nyugosztalja, egyszer vártuk őt egy ballagásra, mentünk, van egy találkozó volt megbeszélve, és akkor hívtuk őt, hogy na hol van már, tudod? Mindjárt ott vagyok, itt ülök a villamos székben.
1: Az úgy elég morbid.
2: Ott jut az egyes villamosat, tudod?
1: Viszont eszembe jutott egy másik fontos kérdés is. Hannoveri villamos, ugye ott elég szűk a főjárat, meg elég magasra kell föllépni, elég magasak a lépcsők. Ez neked
2: nehéz? Igen, meg mozog a lépcső.
1: Igen, ott ugye ráadásul úgy áll meg, amikor leáll, akkor lehajtódik a lépcső, amikor elindul, akkor fölhajtódik a lépcső. Ez nem probléma neked?
2: Hát figyelj, az az igazság, hogy kapaszkodni kell. Semmi más trükkje nincsenek. Tudom, hogy nagyon sok látássérültnek ez problémát jelent, hogy mozog a lépcső, de nézd, amikor tél van, akkor is előfordulhat, hogy lefagy a lépcső, csúszhat a lépcső. Mindig kapaszkodni kell, tehát leszálláskor és felszálláskor egyaránt. Az a legfontosabb, hogy biztonságosan tegyünk meg minden lépést és minden mozdulatot. Én el vagyok vele, nekem ez nem okozott problémát. Ott Zuglóban, tudod, a Főkefe környékén, ott a Lakjadov környékén is azért elég sok hannoveri villamos jár. Igen, furcsa volt eleinte, hogy ráléptem, és Jézusom, ez mozog. De én úgy megbarátkoztam ezzel.
1: Sőt, már hiányzik, hogyha nem mozog.
2: Már a
1: kettes villamoson is, meg a régi ganzokos, az összes csavar kilazított, hogy mozogjon a lépcső, ugye?
2: Megteszek mindent ezért, tudod, hosszú utat teszek meg, unalmamban, miért is ne? De egyébként beszélgetek a villamos vezetőkkel a végállomásnál, most már
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készletereig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párokkapukat is kihelyezték. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasútársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már ma vagy holnap kora délelőtt, mert a délutáni és reggeli csúcsidőben garantált a teltház és mindenkinél legyen ivóvíz. Míg a budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki panelek és a használt téglalakások többsége viszont gyorsult. Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82-ről 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A nyári szünet előrehozását javasolják a tanárok. A tanítanék mozgalom több fontos módosítást javasolt a döntéshozóknak. Egyebek mellett azt szeretnék, hogy hozzák előrébb a tanév végét egy héttel, mert a nyári hőségben már alig lehetséges érdemi munka. Arról nem is beszélve, hogy a szóbeli érettségi vizsgák is jelentős terhet jelenthetnek a középiskoláknak. Önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre a Katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A kezdeményezés gondolata, mint egy 2 évvel ezelőtt született meg, már a rendelkezésre állnak a működéshez szükséges engedélyek és a technikai feltételek is. A világ vége időpontját már sokan próbálták megtippelni több-kevesebb komolysággal. Van olyan Nobel-díjas fizikus, aki szerint az emberiségnek már csak néhány évtizede lehet hátra, míg egy brit szuperszámítógépes modell sokkal távolabbi jövőt vázolt fel, és nagyjából 250 millió évvel számolt. Mindezek figyelembevételével a kutatók számítása szerint összesen még nagyjából 2,3 billió ember születhet meg a történelem során. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben évente körülbelül 130 millió gyerek jött világra, akkor nagyjából 17.100 év kellene ahhoz, hogy elérjük ezt a számot. Ez alapján pedig az emberiség vége valamikor 19.100 körül jöhet el. Szombaton is derült, felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
12: reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
12: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több évtizede nem volt példa arra a hőségre, ami most éri el Magyarországot. Fontos a folyadékpótlás a kánikulában, egyelőre nem jön az enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több évtizede nem volt példa arra a hőségre, ami most éri el Magyarországot. Napközben tartósan 40 fok feletti hőmérséklet várható. Ez az idei első hőhullám, amely 4 napon át kitart. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, eddig több mint 450 bejelentés érkezett, nőtt a sürgősségi osztályok forgalma a hőség miatt. Szombattól már a legmagasabb 3. fokú riasztás lép életbe az egész országban. Kádár Pál, a védelmi igazgatási hivatal vezetője arról beszélt, hogy jelenleg az országos energiahálózat bírja a terhelést, a felhasználás 95%-os. Az országban 346 helyen szerveztek vízosztást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, összehangolt védelmi tevékenységet rendeltek el. Kánikulában a folyadékpótlás mellett fontos, hogy a lehetőségekhez képest minden eszközzel segíteni kell testünk hűtési erőfeszítéseit. Markáns melegedés kezdődött, ami vasárnap és hétfőn 40 fok körüli maximumokban csúcsosodik majd ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlása szerint ezért naponta több órát érdemes légkondicionált helyiségben tölteni. A szabadban mindig húzódjunk árnyékba, használjunk fényvédőt és napjában többször is vegyünk langyos vizes zuhanyt. Kánikulában fontos, hogy gondoskodjunk a folyadékpótlásról, mivel napi több liter vizet is kiizzadhatunk, ezért a bevitelnél napi 2,5-3 liter a minimum, de egyes helyzetek és egyéni igények jelentősen megemelhetik ezt a mennyiséget. Meghosszabbították a vörös kódot, a rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzés alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Olyan hőség van Olaszországban, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. Torinóban egymást követik az áramszünetek, Rómában pedig ingyenessé tették a strandot a 70 éven felülieknek. 40 fok felett alakul a hőmérséklet, az olasz meteorológusok nevet is adtak a hőhullámnak. Cerberus az alvilágot őrző háromfejű mitológiai kutya után. Érzelmekkel teli energikus koncerttel tér vissza a Budapest Parkba június 29-én a ZAZ. Az összetéveszthetetlen hangjáról ismert francia énekesnő 7 év után tér vissza a magyar fővárosba, ahol már kétszer is elvarázsolta a hazai közönséget. Az elmúlt időszakban ZAZ a nemzetközi fesztiválok egyik meghatározó fellépője volt, most pedig újra útra kell, hogy élőben is bemutassa dalait. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sok felé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

döntéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kórházi klímafejlesztéshez rendeltek plusz forrásokat, az esti áramfogyasztás csökkentésére kérik a lakosságot, hétvégére fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kórházi klímafejlesztésekhez rendeltek plusz forrásokat. A budapesti Uzsoki Kórház például 130 millió forintos plusz támogatáshoz jut a klíma problémái megoldására. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón minden magyar embert arra kért, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, figyeljenek oda az idősekre a nagy hőségben. A kormányfő azt kéri a vendéglátóhelyektől, hogy engedjék be a hajléktalanokat arcot mosni, lehűlni, vécére menni. Az állami cégeknél hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az este 6 és 9 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra időzíteni. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivezik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Elindultak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvás lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. A Mars és az Uránusz ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt, július 4-én a hajnali égen. A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy távcső szükséges majd. A legközelebbi könnyen megfigyelhető Mars-Uránusz együttállás 2036. májusában lesz, de a két bolygó ekkor jóval messzebb lesz egymástól. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: következik.
1: Kolibri Hungary.
0: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
0: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
2: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem csak és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató

0: Szalaművek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kórházi klímafejlesztéshez rendeltek plusz forrásokat, az esti áramfogyasztás csökkentésére kérik a lakosságot, hétvégére fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kórházi klímafejlesztésekhez rendeltek plusz forrásokat. A budapesti Uzsoki Kórház például 130 millió forintos plusz támogatáshoz jut a klíma problémái megoldására. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón minden magyar embert arra kért, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, figyeljenek oda az idősekre a nagyhőségben. A kormányfő azt kéri a vendéglátóhelyektől, hogy engedjék be a hajléktalanokat arcot mosni, lehűlni, vécére menni. Az állami cégeknél hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az este 6 és 9 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra időzíteni. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogyha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivezik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Elindultak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. A Mars és az Uránusz ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt, július 4-én a hajnali égen. A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy távcső szükséges majd. A legközelebbi könnyen megfigyelhető Mars-Uránusz együttállás 2036 májusában lesz, de a két bolygó ekkor jóval messzebb lesz egymástól. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Lépés Rádió.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

is a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több évtizede nem volt példa arra a hőségre, ami most éri el Magyarországot. Fontos a folyadékpótlás a kánikulában, egyelőre nem jön az enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több évtizede nem volt példa arra a hőségre, ami most éri el Magyarországot. Napközben tartósan 40 fok feletti hőmérséklet várható. Ez az idei első hőhullám, amely 4 napon át kitart. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, eddig több mint 450 bejelentés érkezett, nőtt a sürgősségi osztályok forgalma a hőség miatt. Szombattól már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője arról beszélt, hogy jelenleg az országos energiahálózat bírja a terhelést, a felhasználás 95%-os. Az országban 346 helyen szerveztek vízosztást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, összehangolt védelmi tevékenységet rendeltek el. Kánikulában a folyadékpótlás mellett fontos, hogy a lehetőségekhez képest minden eszközzel segíteni kell testünk hűtési erőfeszítéseit. Markáns melegedés kezdődött, ami vasárnap és hétfőn 40 fok körüli maximumokban csúcsosodik majd ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlása szerint ezért naponta több órát érdemes légkondicionált helyiségben tölteni. A szabadban mindig húzódjunk árnyékba, használjunk fényvédőt és napjában többször is vegyünk langyos vizes zuhanyt. Kánikulában fontos, hogy gondoskodjunk a folyadékpótlásról, mivel napi több liter vizet is kiizzadhatunk, ezért a bevitelnél napi 2,5-3 liter a minimum, de egyes helyzetek és egyéni igények jelentősen megemelhetik ezt a mennyiséget. Meghosszabbították a vörös kódot, a rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Olyan hőség van Olaszországban, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. Torinóban egymást követik az áramszünetek, Rómában pedig ingyenessé tették a strandot a 70 éven felülieknek. 40 fok felett alakul a hőmérséklet, az olasz meteorológusok nevet is adtak a hőhullámnak. Cerberuszt az alvilágot őrző háromfejű mitológiai kutya után. Érzelmekkel teli energikus koncerttel tér vissza a Budapest Parkba június 29-én a ZAZ. Az összetéveszthetetlen hangjáról ismert francia énekesnő 7 év után tér vissza a magyar fővárosba, ahol már kétszer is elvarázsolta a hazai közönséget. Az elmúlt időszakban ZAZ a nemzetközi fesztiválok egyik meghatározó fellépője volt, most pedig újra útra kell, hogy élőben is bemutassa dalait. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel

Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül. Fine Selection.

és akkor most így az óra leges legvégén ismét egy rövid playback. Most az elmúlt egy hét, ez körülbelül május 1-től 8-ig tartó hét legizgalmasabb dropjait szedjük össze globálisan és itthon is. Kapaszkodjatok, mert ez a hét is tele van bombákkal, amiket már most pörgetnek a playlisteken. Kezdjük a világot. A New Music Friday most is durva volt. Madison Beer bedobta a Luke the Deluxe-t. 4 új trackkel bővült az album, és a lányok imádják. Egyébként én is meghallgattam, tényleg nem rossz. Simán megy a top listákon. Like Kelly kihozta a The After Party című állítólag utolsó albumát. Alternatív, popos, érzelmes, kísérletezős cucc tökéletes estére. A legnagyobb dullanás viszont a Madonna Sabrina Carpenter közös Bring Your Love. House Disco Vibes koalán is előadták, és most mindenki ezt lúpolja. Tuti nyári sláger lesz. Emellett pörög még a Kali tájdapja, Kesha újdonsága, és rock oldalról is jöttek erős dolgok, például Basement, Mona, Social Distortion, a Black Keys és Kelly Musgraves is friss anyaggal erősített a hét elején, szóval van mit nézni globálisan. Itthon továbbra is erős a magyar mezőny, a BSV Koldja a Four Seasons albumról szépen megy, Daniel Fi nem szégyen lemje is pörög, és a Dash vonulat Young Fly-jal még mindig tarol, az Omama és hasonló trackek a generációnk, illetve az alfások kedvencei. Az új magyar playlisteken ezek dominálnak, plusz jönnek a szokásos pop, rap, érzelmes cuccok, amiket a TikTokon is láthattok. Összefoglalva tehát globálisan a pop királynők, Madonna plusz Sabrina, Madison Beer és az indie alternatív droppok vitték a prímet, itthon meg a hazai fiatalos, táncolható és szívhez szóló számok. Nyomjátok fel hangosra a Spotify-t vagy Apple Music-ot, bulizzatok ezekre és legyetek jók egymáshoz. Ez volt a heti zenei körkép. Jövő héten jövünk majd az újabb adaggal, most pedig a hírekkel, méghozzá a 15 órai hírek fognak szinte hamarosan azonnal következni. Van még egyébként utána egy óránk, így maradjatok velünk, ne kapcsoljatok el. Legfeljebb egy kis cigiszünetre menjetek ki, már nem csinálunk ilyet, az káros, úgy gondoltam, hogy friss levegőt szívni, csak azt szívni, és semmi mást, és vizet inni. Cukros üdítők sem, mert az egészség, na jó, szóval hírek következnek, viszont utána még 3-tól 4-ig folytatódik az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, így maradjatok velünk, a rádióval és velem, Tóth Lénával, hiszen ne feledjétek, mint mindig, így most is, egy lépéssel közelebb.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.